0: Hajóin Music.
1: Echt von euch.
2: A Peter Foyt. A Festival. Szezobda Mert, ne Karnaval. Szide Áll.